smajna mekbela l-Soċjetà fil-Armonika Pinto Banda San Sebastian taħal-Ormi bil-Marċ Sunrise. Il-kompożitur kien Angelo Pulicino. Is-7 Marċ, Sympathy. Il-kompożitur Vincenzo Ciappara, il-Banda La Stella tar-Rabatawdex.